Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti? Hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: sok igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bújra. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadj!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to Be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt, most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat-it a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is igazi változatossággal készülök. Hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Cookie-val, sőt Tóth Abigail-el is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accent-tel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy. Pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió egy konténerben van. Közben pedig az igazi mai sláget szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en. How did

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy picivel járunk 4 óra előtt, jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden holnap reggel pedig friss adással. Ez meg az indítás mindjárt. A Hearst dalával, a Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenét is pörgessem a mai napon. Ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent szerelve Misha Willerrel. Ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies. Aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Louis-ról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felép, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Louis-ról itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól, David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Rádió 1-en, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül, most Lil Nas X és egy kis extra változatosság, a That's What I Want a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sportparkot épít Borbányán a Filóese, új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és 1 élőfüves. Az MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 ezer négyzetméteres füves edzőpálya, és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palántánk rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért volt szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben. Már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben már korábban megújult a Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a terméskiesést. Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
2: A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható. Ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek, gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadidúj filmje. Szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runny, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok. Itt ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise. Mindjárt indítom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos a telefonszámunk 0620 311 111, mert ezt kell hívni akkor, amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van, már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson

0: konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Rádiók, akik gondolják.
1: Igazi mai sláger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól.
2: I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could.
1: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ne feledkezzünk meg a kéményseprésről, javaslatokat vár az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik. Emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának, Honvéd Népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Vér Vivien szóvívő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő, pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportálján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható. Ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emery-vel és Corey Ray-jel jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncé-nak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a Mozdul Nyíregyháza őszi szezonja, folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója. Demeter Tia vagyok. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes program sorozat 13 évet töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
2: Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balancity-t vagy a zumba fitness-t.
1: Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyiregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásokat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott megálló helyet tábla is jelzi. Azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható, ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alex, Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni, mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az igazi mai

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Fjord Dream a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sportparkot épít Borbányán a Filóese, új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és 1 élőfüves. Az MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 ezer négyzetméteres füves edzőpálya, és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palántánk rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért volt szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben. Már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben már korábban megújult a Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a terméskiesést. Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
1: A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők, holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható, ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat, azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem, hogy a döntőig jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerik a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ne feledkezzünk meg a kéményseprésről, javaslatokat vár az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának, Honvéd népdal köre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvívő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kéményellenőrzés.
1: Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő, pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportálján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható. Ugyanakkor a déli-délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió egy top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió egy top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide Justin Bieberrel és a Sorry-val. Király Tamást hallott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyi autót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója. Demeter Tia vagyok. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes program sorozat 13 évet töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Enikő sportreferens.
2: Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek Zumba Kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes Pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
1: Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, érje a nyiregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkorúak az Atlétikai Centrumban mérték össze tudásokat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren, a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott megálló helyet tábla is jelzi. Azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható, ugyanakkor a déli-délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házastársi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
6: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
5: 15-74 éves nőket néztek meg. Naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
6: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
5: Mit, 30 percet
6: mit
5: hoztunk.
6: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
5: Hát ez egy jó kérdés.
6: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
7: én személy szerint
6: azt
7: gondolom,
6: meg.
7: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük. Na, ezt a változást. Nem.
5: Ki ez az egy ember?
7: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
5: jobb legyen az átlag. Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát mondom én, hogy javulunk.
6: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinált az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
7: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
6: Miben?
7: Mindenben.
6: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizettek egy fizetésből, nem tud eltartani a családot.
5: Úgyis mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik-e ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással,
6: hát ti nem segítettetek a főzésben.
5: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
7: Szerintem a WC-ben van.
5: A WC körüli teendőket igen. Jobban átveszünk, erre gondolsz?
7: Az van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyúvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
6: Budipucolásra biztos nem.
7: Nem?
6: Nem. Nem.
7: Jó, várjásra
6: szerintem a teregetés-mosás.
5: Teregetés-mosás.
6: Én azt úgy szeretem.
7: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
5: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
6: Bevásárlás.
5: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam végig a cikket.
6: Ja.
5: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
6: De ez nem miattunk.
5: Mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
6: Én olyan büszke voltam
5: pedig magunkra. Én is már büszke voltam, kerülsonzét. Nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol
6: hát
5: van sehol. A szűkidés?
6: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk többet, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
5: igen.
6: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
5: a technológiai
6: fejlődéssel. A technológia lejjebb húzta igen. A dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
5: Igen.
7: De itt most azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszéltünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
5: Tehát, hogy na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
7: ja, egy pillanat, csak figyeltél.
5: Én nem csak közben próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kássá, igen?
7: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
6: Aha.
7: Egy udvarlás.
6: Ja, hogy ebben.
7: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
5: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
7: A sütőt.
5: A kádat is fontos kimosni. Nem?
7: Milyen kádat?
5: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából. Érted?
6: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
5: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, igen. 123 percet, 170 a nőknél az fölemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert a technológiát megtaláltam a cikkben, tehát valójában nincs javulás.
6: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézze neked balra Gyulára.
5: Igen?
6: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
5: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
6: Gyula.
5: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregesz, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet?
8: Igen.
5: De hát mondtam a tereget.
6: Egy.
5: Jó.
8: Mosogatógép.
5: Jó, az nem házi munka.
8: Azt is be kell pakolni.
5: Igen. Jó, ja, bepakolni, kipakolni, nagyon undorító.
6: Te csinálod azt is?
8: Van, amikor. Tehát
6: hát te egy papucs vagy haver.
5: Mindent
8: csinálsz. Nem mindent.
7: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
6: Igazi
8: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
6: Az nincs.
5: Igen, vasalásra csökken, és írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
6: gyorsabb.
5: Meg gőzölös, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
7: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
6: Egy köszönöm, most jön az.
7: Hagyjad már
6: magadat. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
7: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipécézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már problémát.
5: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri.
6: Na,
5: megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amelyet kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
6: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy most ki, mert sokkal szennyes.
5: Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
6: De jó, hogy valamibe jók vagyunk, gyerekek.
5: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka. Így
6: nem
5: van.
6: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, most mondom, megszorítottunk.
7: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
5: Doj!
7: A zöldség
5: én
7: pucolás...
5: nagyon szeretek zöldséget pucolni.
6: Hoppdalom!
5: Óriási zöldségpucoló vagyok.
7: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
6: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg...
7: Hát amikor még kellett.
6: Na, ez az, most már nem lesztek.
7: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
6: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
7: szoktuk
6: nem,
7: nézni a macskával, hogy csinálja.
6: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
7: Hú, az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk, a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
5: Viszont nagyon szeret fúrni, faragni.
7: Viszont nem rest.
5: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
7: Igen. És hogy az van, hogy így szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy amit egy életen át fog őrizni a plafonunk. Péter szokott, amikor veszek, szokott rá mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az, ugye csálikra benne a...
5: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem, de egy vízmérték az...
7: De az azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
6: Aha.
5: Értem, rástresszelt arra, és hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
7: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban van, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott van,
5: zseniális.
7: Igen, és akkor ott belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázra kapcsolok, és Péter ugye meg, ő már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni.
5: Én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérésre a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
7: De én például téged nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy?
5: Én.
7: Igen.
6: Hogy? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
5: vagy három év után megkérdezed, hogy fúrós vagyok-e?
7: Fúrós vagy-e?
5: Fúrós vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy az iszonyatosan nagy szemétkivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
7: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
5: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. Igen, igen. És, és amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kuka levívő vagyok.
7: Ugye, ez
6: na,
7: igen.
6: Ez kettő.
5: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van szó.
7: Elfogott az irítség egy kicsit. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
5: Akkor azt igen, amikor már nagyon zavaró.
6: Tedd az ágya mellé olyankor.
7: Nem, én a kukát az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
6: És kinek jobb az orra?
7: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
5: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tisztaró, a ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
7: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
6: Azt tudja nagyon
5: után.
6: Jól mi.
5: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Igen, szerintem az csinálod? Jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
7: Te meg a bogrács.
5: Ilyen marha pörköltet csinálok.
6: Nem már!
5: Ezt is bográcsba.
6: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Azt nem olyan.
5: Na most ez
7: a vegánoknak is kedvezni.
5: Most kételkedtek ebben?
6: Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Zoti előtt, mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
7: én
6: lesznek.
7: Odaálltunk
6: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
5: Az tudod, mennyit meloztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőt süssétek azt a nyampatú.
7: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
5: kudarálj. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
7: Látod,
6: amúgy... meg akarok bolondulni.
5: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
7: Ready to get mad.
5: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
6: Igen.
5: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
6: Olyan.
7: Mozog a szád is hazudt.
5: Nem, én tökre bevallannám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána a makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambériának a tarokba. Ne haragudj, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
7: Nem most, hogy mindenki jól lakod.
5: Most
7: fúrok egy kerti kutat. Gyere, fiam.
5: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl létsz.
6: Addig így megcsom a pörköltet.
5: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, figyelj, gyere már itt egy kicsit a vécet, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
6: Zseni, hát végül is kaptak, win-win. És adtak, és
5: win-win. Hát ez egy win-win helyzet. Hát nem így kell. Hát
7: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
5: igen,
7: minden...
5: igen. De most mi látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
6: Hát félmesztelenül semmiféle
5: kérdés. Izzadt homlokkal kertész
7: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőr hereszorító.
5: Igen, szerintem is így áll a létrán.
7: Két karika a mebibójában fogja a makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyi mond neki, hogy adjál neki Zsülci.
5: Adjál neki Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok, ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni? Igen, ugye a halatortámban a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
7: De milyen lecsút csinálsz? Hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
5: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
6: Nagyon jó.
5: Rendesen szalonnával indítok.
7: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
5: Nincs megnyitva semmi.
7: Jó,
6: szalonnával
5: indítasz. Ez nagyon bántó.
7: De már be vagy gyújtott bográsot, csak
5: utána. Piros paprika, okay. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
6: Várja, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
5: Fogd aztán zabáljál! Mit ugrat? Hát mit ugrat? Van valami, amely hoztál vörös bort, vagy nem hoztál vörös bort? Üljél, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül.
9: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom!
10: Haller azonnal visszatér!

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sportparkot épít Borbányán a Filu ese. Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filu ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és 1 élőfüves. Az MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya, és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palántánk rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért volt szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben. Már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben már korábban megújult a Pazonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható, ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőséget. De akkor őszintén.
1: Őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem
0: kellene.
2: Én ázsiai tészta.
0: Porno.
2: Tészta.
0: Levesfüggő
2: voltam, lejöttem az anyagról,
3: évekig,
2: de olyan szinten...
0: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
2: Nem, eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfüggtél.
2: Nagyon durván, és ő be volt tárazva, mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszerűen nem tudsz lejönni róla.
2: Nem,
0: de hát itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig
0: több mint
2: voltam.
0: Két év.
2: Több mint 2 évig
0: csak mi
2: voltam. Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam, tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
4: parizerrel
1: és mustárral. És mustárral. És figyelj, én nem...
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
1: De hogy volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
1: és vizes zsemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belé kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy... Nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélek. Vagy a párizsival
2: legnagyobb.
0: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a hízében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Azért, tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Igen, vissza volt nyomva, torkodik.
1: Igen,
0: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Te is úgy csinálod.
0: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
4: és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fülembe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
1: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: Az zacskó naponta.
0: Az milyen.
1: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőled.
1: Ázsia calling.
4: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamit még összekötsz, valószínűleg valamilyen vegyület felszabadul.
4: Igen, tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
0: Igen. Igen.
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Férjem? Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
0: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
4: kesudió. Kesudió, az sós is jó, kesudió. De a pisztácia is ugyanez.
0: Úristen!
4: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért ússza csak
1: dobozos.
4: Meg a pisztácia.
1: Konzerves
0: hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
0: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszószal óvatosan.
1: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát ott... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: a japánok, akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni a eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durvá, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok

0: leves kocka?
1: Leves kockát se ettem.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: Úgy nézett, hogy a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szavart meglátott, mert ugyanabból csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerekkor.
2: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát,
1: milyen kis
2: helyen fér?
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barack levet.
1: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett barasznek várt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édesre sósat, sósra édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
3: Hozzunk meg meleg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki.
0: Igen, finom, igen.
2: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
2: Nagyon jó,
0: pilóta kekszfüggést, nagyon adom. Nagyon értem hát a pilóta kekszt. Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilóta kekszt. Én nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyaros emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt,
3: és utána pedig
1: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
3: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát itt, rakott karfiolra, meg minden
0: izére. Mágirakása.
1: Mágirakás, igen. Kakaós palacsinta.
4: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
3: Hol láttál te
1: budai villájába.
3: Rémet régen.
0: Ropi függés
3: hírják. Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
3: Igen. Nem volt benne semmi. Be a szádba is.
0: Belenyomtad anyát.
2: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kockát.
0: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: Nem a leves kockát, azt arra szoktam használni, hogy ebbe főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
1: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak azt a
0: jövő. Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
1: Úristen, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tabletta nyalogatás?
3: Nem
0: éltem soha,
1: nekem
0: pedig volt.
1: Plusz pezsgő tabletta. Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
3: Nekünk a limópor volt, ez nektek ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerette a limópor, az jó volt.
2: A limópor nagyon jó volt.
3: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, az milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az, milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecetfüggő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
2: Igen.
1: És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. És ott elkárni,
0: vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, az hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, mert annak borzasztó szaríza volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura íz volt, és édes volt.
3: Az volt, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok más inni, csak és kizárólag vizet. Ez is milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit még letépkedtem, tehát amikor a gyúrtésztából ettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
3: Igen.
0: Az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more, 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, hogy kettőt tudod roppantani az illesztésnél, nem akkor az...

0: Látod, tudod a belét, ami az ugye a krém.
1: Olyan durván igen. Finom. Én melódia függő vagyok, Kinder Bueno az egy kicsit hát újabb dolog.
0: Igen, igen,
1: mi generációnknak ugye
0: a melódia.
1: A melódia. Most,
0: de így csak is, vagy te csak is?
1: Én csak is, melódia.
0: Kinder Pingi, az megvan?
2: Tudom, melyik, de az arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
0: Nem el a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor te magyarós ilyen vékony csoki réteg.
2: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
1: Vitakolán, megvan.
2: Ettetek Vitakolán?
1: Nem.
2: Kanálba beletöltött, egy narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
1: Étvágygerjesztő.
2: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
0: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
3: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
0: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze volt, aki nyomva.
1: Van
0: egy ilyen fura illata.
2: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
0: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, annyit rágózott.
2: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
3: Hát az függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
0: Nem, hiszem, ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra,
2: hogy ringasd
0: magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
2: megrágni mindent.
0: Igen.
2: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
3: Mindenki.
2: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjam, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
1: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem, nagyon ha, szereti.
2: Ezt egy sok hallottam, ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
1: Vajas kenyém.
0: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
2: Várjál,
0: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
2: Fúj, de undorítok. Fúj, de undorítok.
0: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
1: Durva.
2: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
1: Melyik tosakot nyissuk? A bárány, csak vagy a varrahúsos.
2: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
1: Hiába mondtad, de papa, hát látj, de nem érdekel.
2: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
3: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett.
1: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáját. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
2: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóriást.
3: Hát és a büdös gyerekek, a kutya és a macska kaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
2: Ne, már kutya kaja.
1: Az aszpikos réteg, azt mondja, az olyan finom.
2: Undorító. Hát akkor nézzél, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
1: Az persze.
2: Tehát, vagy régen kutyánk volt, de ki is kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mitre

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, ne feledkezzünk meg a kéményseprésről, javaslatokat vár az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának, Honvéd népdal köre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvívő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő, pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható, ugyanakkor a déli délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum.
6: Okay. Ja, megvan ez a csávó!
5: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
7: Egy multimilliómosról.
5: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
7: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
5: Igen,
7: azt gondolod
5: róla, fejben.
7: Hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter.
5: Igen,
7: nem? Ezt
5: igen.
7: Gondolod mögé,
5: azt gondolod
7: hogy
5: róla.
7: Már megérkezett.
5: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
8: És a szakmán belül szólogatott.
5: És a szakmán belül beszólogatott. Ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
7: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinált, ugyanígy csinálta meg.
5: Közszereplő.
7: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
5: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak, kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja valaki?
7: Szerintem az van, hogy gúzsba kötötte a saját élete.
5: Igen?
7: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálunk bele, hogyha bármihez hozzászól, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne az a sok felgyülemlett vélemény.
8: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
7: Hát tehát persze, nem, mert azt megírják, hogy te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, mert beszólogat.
8: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell
7: írni? Ott dobog az idegben,
8: hogy jönnek el írnom!
5: Hogy Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét.
7: Tehát, hogy... De addig nagyon szerette.
5: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinga, valami nem stimmel ezzel a Channinga, és a csávó mit csinál, álnévem, álprofilokkal, világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberrel.
7: De Taylor Swift és Jennifer Lopez, tehát a spektrum két legvége,
5: a legnagyobbakat.
7: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal, fehér, kaukázusi lány.
5: Igen, a két vége.
7: Magas, igen.
5: Igen, elhagy a feleséged, elhagy az új csajod, mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bullyingolod az amerikai világsztárokat. Mögött, szóval érted, hogy mindenki megkaptad?
8: Szakmai féltékenység.
5: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos is, mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk, gyerekek.
7: Figyelj, hogy nem Zoe Kravitzel járt előtte?
5: Én nem tudom ezt szemben gondolni.
8: Miután szépen járt, most...
7: Ha jól látom, akkor ez a kamu profi, akkor a Zoe Kravitznek kommentelted a gonoszságokat.
8: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
5: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad már!
7: Várj, és közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
5: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
7: Én abszolút
5: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész, humorista, humoristát. Tessék, hány profilod van?
7: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkismerettel vagyok jelen.
5: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
7: Nem, én a színpadon ilyet. Szoktam bulingolni.
5: A színpadon kijelen magad. Volt a kamu profilod, Feri?
8: Mindig
5: hoztál
8: is van.
5: Hoztál létre kamu profil?
8: Most is, nem. Nincs.
5: Neked sincs kamu profilod.
8: Minek?
7: Korhely János.
5: De nem is írsz be valódi nével se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéről, mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. Nem. RF.
7: Elég specifikus.
8: Elég. Pont ez jutott eszedbe.
5: Inkább szerez meg az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
8: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi jelmezett?
5: És az exednek a Channing az exének beirogat. Úgy, hogy a Channinget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jóképű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi? Egyébként jó pasi, nem? Női
7: hát
5: szemmel.
7: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki akaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
8: Tehát, de ez még nem pszichó, de hát nem fenyegette
5: meg. Elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnő is elhagyta.
7: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szar kommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
5: Igen, magát közben.
8: Idézet.
7: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
5: Tehát a csávó fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte.
7: Igen.
5: Zseni.
7: Igen.
5: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
7: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újjamutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
5: De különböző
7: álnéven. Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor ezt csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végére állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymásra harcoltak a fórumon.
8: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
7: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még iviv volt, és fórumok. Hát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtért.
5: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
7: Igen.
5: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
7: Halló,
5: vagy...
7: Channing, Eribi vagy, szevasz!
5: Igen.
7: Keveset, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
5: Aha.
7: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
5: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
7: Hát, igen.
8: De most kirakta
7: a
8: saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz. Én neki hiszek.
5: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
7: minden
5: van.
7: Minden komment egyetértek, de nem én csináltam.
8: Igen.
5: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát hogy semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
7: De
5: nem?
7: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, az meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elege van, és neki volt szüksége.
5: És megcsinálta ő a profilt.
8: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
7: Hát ez ő.
5: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képen?
7: Én a saját nevemmel vagyok.
8: Saját
7: nevemmel vagy? De miről beszélsz?
5: Ráskóként vagy bent?
7: Most mi bajotok van? Miért kell azt mondani? Most igen, ráskóként vagyok bent.
8: Ráskóként csak itt fölvetette több hallgató, érted? Nem,
7: hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy... Nem, én a saját nevem. Hát keressetek rám, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is... Mikor civil ember voltam, még akkor regisztráltam.
5: Még akkor voltál bent. Aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
7: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
5: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött is?
7: A kontrollvesztésnek az érzése,
5: hogy
7: nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
8: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
7: Hát ő úgy érzi, hogy neki nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátban, hogy látod?
5: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezzünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Maugli esetéről, ugye? Tehát ez ugye? Az minden
8: az
5: idők
8: ne,
5: egyik...
8: De az nem kamu volt.
5: Nem, az igen, ez nem kamu volt.
8: Az egy félrement, véle... ugye, oda de... rossz helyre küldte.
7: Igen. De a Csöcsös Maugli, igen. Az a legjobb összetett szó, hogy valaha elkészült.
5: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment, vagy ezt ő nem ő akarta, és ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet
7: küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
5: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Reninek, hogy Csöcsös Maugli.
8: Ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi.
5: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
7: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csináljátok magának egy kamu profilt,
5: igen?
7: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem, főzene valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és akkor megyünk, mert figyelj, ez a legalja.
5: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van.
7: Persze.
5: És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek. Jó,
7: Isten, bárcsak elmesélném nektek.
5: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
8: Mondd másik névvel, mondd a Denis.
5: Nem, mondjuk
7: nem az, hogy humorista.
5: Meg kell megint a Denis csesztetni.
7: Nem az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát, hogy sikeres, mert sok humorista van, de egy sikeres humorista. Sikeres ez a humoristának a része, ami benne van.
5: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
8: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
5: Vagy nem hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát ugye nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeret. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotán javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy de nem utál már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
8: Hát hogy nem? Mélyebbre ásod magad ezzel.
5: A Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
7: Azért, mert nem nincs pénz egy polgári peres eljáráshoz.
5: De mindegy,
7: de te
5: is, kaptam
7: már olyan kommentet valakitől, aki azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
8: Ő nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
5: Néha beleolvasok, de van, amit elolvas. Az Oti után például elolvastam a kommenteket.
7: Csodálatos
5: kíváncsi
7: vagy,
5: voltam, hogy mi volt a Szigeten.
7: Olyan daliás ez a fiú. Micsoda zene, micsoda szedtek.
5: Nem rohadsz te meg egy kicsit.
7: Látjátok, hogy ki van patintva.
5: De most figyelj, volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment. Az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat. Beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
7: én... csak a jó kommenteket olvassa.
5: Hát bannolok nyilván mindenkit.
8: Pisába. Nem, a szerkesztőd, de aki nem, csinálja az oldalt.
5: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
7: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
5: Nem, nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, tehát... hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
7: tehát
5: mondjuk.
7: Akkor például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
5: Igen, mondd a szemembe.
7: Igen,
5: hagyd a macskás portrédat, inkább mondd reggel a szemembe, annak sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
7: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
5: Igen.
7: Akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa Tibi írt.
8: Ezzel futtatja magát.
5: Már megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
7: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
5: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
7: Szociopata.
5: Így van.
8: Ezt mondtuk most, hogy büdös vagy,
5: és
8: de rossz
5: az emésztésem is büdös vagyok. Tehát általában igen. Nem
7: és
5: tudom.
7: Kakálni,
5: egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
8: Nehéz.
7: Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen te... nulla. Legyen nulla.
5: Nem. De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te nem. Egy kicsit meg tudsz zuhanni.
7: Én csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
8: A jogos bántás.
7: Figyelj, az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kapszokot írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagadj el.
5: Na most megint miért kell tőlem így érzni?
7: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak hogy belét súlykolni is. Amikor elolvasok egy ilyen nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem, tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
5: Ez már megvolt, igen.
8: Nem vagyunk, ide több kell. Tehát
7: úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
5: Mondom, hogy engem pontjaimat. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
7: Nem, most írok egyet.
5: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami nekem 50 nagyon körül, 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
7: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk.
8: Rajta!
7: Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt. Benned van évek óta.
5: Légy a tüske a cipőjében. Igen.
7: Várjuk azokat a több soros pályázatokat.
5: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy...
7: Én elismerem, amikor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát, hogy az ember rosszat csinál. Tehát, hogy ezt nem értik meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom. És akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egészében kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsáss meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most melyikben rúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
5: Igen.
8: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
5: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
7: Hát, emel jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen
5: szempontból.
4: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a Mozdó Nyíregyháza őszi szezonja, folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója. Demeter Tia vagyok. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes program sorozat 13 évet töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Kornyák Enikő sportreferens.
2: Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a Szabadidősport Központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a zumba fitness-t.
1: Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata, ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Népszerű volt a Szépkorúak sport találkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyiregyhaza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg. A Szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásokat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő Szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Bővült a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolási lehetőségek száma Nyíregyházán. A Besenyei téren a Színház utca közelében alakítottak ki új parkolókat. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott megálló helyet tábla is jelzi. Azt kizárólag az arra jogosultak használhatják, írta meg a város honlapja. A reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően ma a napsütésé lesz majd a főszerep, csak időnként növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet, csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokszor lehet élénk, a legmelegebb órákban 22-23 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sem várható. Ugyanakkor a déli-délkeleti szélét Nyíregyházán is élénk lesz majd. A reggel hideg lesz, pára és kötfoltokkal, napközben viszont 23-24 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
1: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem, mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom.
1: Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
1: Persze,
0: igen?
1: Szerintem az a korosztály.
0: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
1: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
1: 58 de éves a mama?
2: 58.
0: Anyád 58.
1: Meglepődik.
0: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szülünk. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
1: Na.
0: De hát... ránézésre...
1: 69-nél egy perccel.
0: 69-től. Megnézte ezeket az ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva. A sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
2: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
1: Tilla
0: aki...
1: nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3000ért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
2: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Baláskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
1: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
1: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
0: Jó.
1: De mi van?
2: Ma lesz fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
0: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. Három hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
1: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egy évi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
2: Hogy mutasd már egy képet róla?
1: Hogy néznek ki a képet? Hát, mi van rajta?
2: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
1: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
1: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép.
2: Nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve, ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép.
1: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
1: Hát aláírás van.
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
1: Mi a név?
0: Tessék?
2: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, a tököm mi a név, Ferje? Mit tudom én? Hát várj.
1: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
2: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-es években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
2: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Olyan csóron nézik ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogottat tökönnek
1: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
1: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
1: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
2: Most
0: a
2: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetítem be a trókot látnak.
0: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letét behelyezem ezt a kettő darab milliós képet.
2: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen, igen, igen.
2: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
0: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
1: Vigyük ki szombaton az ecserire.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
1: De jövő, ma.
2: Majd én viszem ki.
0: De jövő, ma. Aztán óriási két szakértővel kimenjünk így hárman az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
2: Csokolom, képünk van, mit mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani. Csak na, így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Valószínűleg ezek a történetek nincsenek, nem?
1: Vagy,
0: van ilyen, igaz. Hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, ebbe viszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
1: Tehát, hát
0: hogy...
1: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy
1: a panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
1: Ez rendes.
0: Igen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
2: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszik, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Medgyessy Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával, a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
3: Igen.
0: Nézzük
3: meg.
0: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolni képről semmit mondani, meg ez
2: csak
0: így nehéz is.
2: Csak neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen.
1: Jó, mennyit adsz érte?
3: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
2: Bocskor hívott előtte.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
0: Aha. Igen. Tehát, okay. Tehát,
3: miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
3: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képbe a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
1: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
3: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
1: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos százaléka.
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
3: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
1: Akkor kis munkácsi.
0: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
3: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen érdekes?
3: Az úgy jó érdekes.
0: Aha.
3: Az úgy jó érdekes. Ilyet két havi szinten okozni. Biztos, hogy van egy család.
1: Melyik volt a legdrágább?
3: Igen, melyik volt a legdrágább?
1: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
3: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én olyan kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és mondjam, hogy

0: azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
1: Figyelj, küldtem...
0: Az a tiszta sor, igen?
1: Küldtem mostád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, a tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
0: Szerintem igen.
1: De hát és ezt így rámondtad egyből?
2: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
1: Van pecsét is, ha minden igaz.
0: Látom, most,
2: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
0: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
1: Ne arra ugye, hogy gyerekek, Márkodik holnap nem jövök dolgozni.
3: Egység gazdag vagy!
1: Mama meggazdagodott!
0: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, a Donát Sándor ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
1: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
0: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
3: Meg az, hogy rászkódik a
1: kocsi. És egy adag rizskók van rajta.
0: Az nem ártana.
1: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
0: Hát a konzerválást azt nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
1: Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
0: Nem rossz kép, egyik se.
1: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van ez.
2: Eddig a mosdóban lógott.
0: Most te képpen mondtam, mert jött azért egy pár kép ismeretlen számokról.
1: Laci küldött most neked, Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
0: Jó, igen.
1: Oké, van ez.
0: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
1: Oda nézzük, gyerekek! Hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba!
2: Nagyon izgalmas.
1: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
0: Sziasztok, szép napot!
1: Viszem a tárgyakat.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben!

Facebook, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1-es zenék a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkkal. A mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, Ré Dalton dalát pedig bekészített.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 voksokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És ez már a visszaszámlálás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: ötlete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Bigiellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

Rossz megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy szuper díva folytatásban. Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest, a héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnixmadár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írt a kommentben, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezt hozom most.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Office nálad. Bármikor hallod, neked jó kedved lesz.
1: Igen, ez a kedvenc dalom.
0: Felvettük a listára ezt is.
1: Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Aki e-mailben szavazna, top500@radio1.hu, ez pedig a Perfect Strangers.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 27-e van, vasárnap, és gondoltam, összegyűjtöm az érdekes világnapokat. Tehát olyan furcsa világnapok vannak manapság. Például lapíts le egy dobozt nap, Crush a Candy, van egy ilyen kezdeményezés. Jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat. Aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap. Oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talkshow vezetők napja van. Tessék, Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon a korán kelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában alszanak éppen,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Reklám.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megemlékezést tartanak Nyíregyházán október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál lesz az esemény, ami koszorúzással zárul majd. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. Szeptember 30-áig lehet benyújtani a javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Folytatódik ősszel is a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata, amely ezúttal az 56-os forradalom és szabadságharc előtt tiszteleg. Október 1-én indul majd a sorozat, az előadó Romsics Ignác történész lesz. Ma már több órára kisüt a nap, elvétve azonban kisebb felhősödések kialakulhatnak. Csapadék nem várható. A szél sokfelé lesz élénk, itt Nyíregyházán 23 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

95.1 Rádió 1 Nyíregyháza. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenki! A vasárnap délutáni sziasztázáshoz is a Rádió 1 lesz a jó társaság. Házhoz visszük önöknek az igazi mai slágereket. Ebben az órában például mixben szólnak a kedvenceink. Elstartolt a Daily Mix, jön Kamrád és a Be Mine.

91 Rádió 1 Nyíregyházan, csak igazi mai sláger megy, és idén 50. születésnapját ünnepli a legendás Dongó zenekar. Ebből az alkalomból jubileumi életmű koncertet tartanak. Az érdeklődőket október 3-án délután 5-től várják majd a Váci Mihály Kulturális Központban. Jó szórakozást hozzá! A Rádió 1-en pedig Regál Lili talába a Dongunk tovább. Ez a Hilmi itt a 91-en.

0: újra töltve a 91.1-en igazi mai slágerekkel.
1: Ez a Daily Mix a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fenntan a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

igazi mai sláger megy, és a jövő héten tartják a Magyar Népmese napját, és erre nagyon készülnek a Városi Könyvtárban is. Szeptember 30-án egész napos programsorozattal várják a kicsiket és a nagyokat is. A részletes kínálatot megtalálják például a nyíregyháza.hu oldalon. Jó szó!

0: to life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 91.1

0: Ez a Rádió egy Nyíregyháza.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Jön Loi és David Puentes és a Golden Summer. Azt mondták, hogy ez a dal olyan emberekhez szól, akik átéltek már egy igazán különleges, meghatározó nyarat. Magyarul mindenkihez. Jön a Golden Summer.

1, csak igazi mai sláger megy, Nyíregyházán és környékén a 91-en, és sokaknak fontos változás a városban, hogy új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Bessenyei téren a Színház utca közelében. Ezt nyilván csak az arra jogosultak használhatják, és ez természetesen tábla is jelzi. A Rádió 1-en viszont nem parkolunk le, pörgünk tovább az igazi mai slágerekkel. Jön Taylor Swift és a Fate of Ophelia.

0: csak ígérgetik.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az autósoknak mondom, hogy útépítési munkák kezdődtek néhány nappal ezelőtt a 3834-es úton, Bodóhegy és Homoktanya között. Várhatóan november elejéig emiatt mindkét irányban útszűkület lesz arra felé. Ennek megfelelően közlekedjenek. Jó utat mindenkinek! A Rádió 1-en közben többig nyomjuk a gázt, David Guetta és a One Republic és az I Don't Wanna Wait.

0: ez a Rádió 1, Nyíregyházan a 911-en, csak igazi mai sláger megy. Fontos dolgok történnek az utakon, például forgalomkorlátozás van érvényben Salamon-Bokor egy szakaszán, a Tisza-Vasvári út korszerűsítési munkálatai miatt. Útszűkületre kell számítani, illetve a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották. Ez várhatóan így is marad a következő két hétben. Csak óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ott a nulla lehetősége.
5: De ne nyomasszon!
4: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
5: Egy pékségbe, nyomjál két dugos táskáért.
6: Anna. 5-10-15 Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek 3 pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
5: Gyerekek, tehát aki kitalálta, zseni volt.
6: Hát zseni, hát.
5: Zseni, ez a félelemre alapozott...
6: Szégyenérzetre
5: alapozott tarhálás.
6: Így az, így van.
5: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
6: Abszolút...
5: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
6: Igen.
5: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
6: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a 2 pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
5: A, szerintem
6: kedves
5: tök
6: a pincér, egyebek, azt teljesen adom. Hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
5: Hát,
6: Anna, milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Anna,
5: milyen jó.
4: Ilyen terminál a besétál.
5: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Hát viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
4: Ez a necska, nulla.
5: Minden nap jönnétek 80 egy terminálra.
6: Hát
5: már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
6: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
5: Gyerekek, marketingből zseni volt.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A számunk 0620-311-111.
1: Hello, szia!
2: Szeretnénk szavazni a Top 500-ra.
1: Top 500 listára.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogs is jön?
1: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a Dua Lipától a Vantage. One kiss is all it takes, falling in love with me.
0: Possibilities, I look like all you need. Oké.
1: Okay. Én az Ed Sheerantől a Shape of You. I'm in love with your body.
0: Felírtam Ed Sheerant is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Faruk Hosz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo, a legnagyobb szupersztárok. 3 órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió Egyes zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozom nem sokára a Sugar Daddy-t.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkahelyén.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zene.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna, és hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése, hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan merev ember szindróma, SPS. 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után visszatért. Hát ez egy őrült nagy dolog. Jó egészséget kívánunk Céline Dionnak, tehát az ő koncertjén ott volt a héten Rihanna, aki ezek szerint nagy rajongója szintén. Where have you been? Most ezt hozom, aztán indul a Top 50-es lista Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer?

élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hozzáállásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.
2: Hát

vannak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n. Ezek pedig a sereghajtók, mert hogy 51. volt Kato-tól a Turn the Lights Off, 49. Disturbed Sound of Silence Cyril remixében, 48. Alok-tól Eva Max-től a Car Keys. Ezután érkezett a

0: Rádió egy top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk, Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezett zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40.

0: majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mi

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió Egy Top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: ha új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt bakerit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulz-tól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyrou néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben. 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartott egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban. Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap, csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez és a Golden Summer az beszélik, hogy a DJ producer David Puentes szinte minden új demóját először egy nagyon szűk DJ baráti körnek játsza le, és csak azokat a dalokat jelenteti meg, amelyek a klubokban is azonnal működhetnek. Na ez ilyen lett, és mondom, a német énekesnővel Loival készítette. Golden Summer, lépd el előre a Top 10-ben, és már a 8.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

David Quantas újdonsága, Golden Summer, 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opal Eye.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosik.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

műsor, Nikiék. Az üzletben a sokan látják engem, ez egy jó dolog, köszönöm szépen, a velem vagytok. Érkezik a saját darunk, Kanner elegült, Cookie Kanner Fire, kis újdonsági darunk. Meg ezen hangsúlyozom, több napon keresztül ültünk stúdióban, és ez lett belőle. Alexia az énekesnő, imádunk, jön akkor Cookie, azaz én, Kanner, jó barátom, Fire! Nagy örünk, Alexia! Nyomjad!

0: nagyon sok igazi ma is legyen, menj egy kis szünet, és szünet után folytatódik az Afterparty Show, Szomi Edition magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi ma is legyenek, és kivel találkozunk hamarosan, azt is elmondom, Alex Kenji Bambale!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kettőre múlt. Egy perccel. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágára. Igen, After Party Show, Summer Edition. Az idékes mesit szól, szia Kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra, Fradi! Egyetértek? Viszont én mondanám utána, hajra magyarok is, mert holnap este mégint a válogatott játszik, szurkolunk, Ria, Hungária, veletek vagyunk, fiatalok! Ára érkezik Alex Kenji, és a szemszíme Bambolé! Aj, de jó, egy jó kis...

0: email ki reselish tobin fola lok fiu ka www.radioedge.hun. ok ok la set kish sunet tout le temps qu'à ce isog vizet radio et fizet nem chokana mix selector bezi gazi ma shlai gala kat yer kazi kieni fer lopez ish david guetta save me tonight save me tonight.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy SMS, de sajnos adásban nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Az a jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánságműsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok tenni tőlem egy órán keresztül? És ha megvannak a tessékteri fonali a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift és a szem címe Open Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy kú.

ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és

0: Ancsú a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy egészen 20 óraig tudod kelni tőlem egy dalt, a 0623-111-111, remit most kicsoda, halló, halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munka, vagy nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked és jó bulást, jó?
2: Na, mit
1: szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz, Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia-szia! Hello, hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az elég újabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó egyfagyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyka kívánok, valami még egyszer, kuki, folyka kívánság műsor. Na, nunka van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, haló, haló.
2: Szia, kuki, Dávid vagyok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen ennek van egy szabad helyed, nem? Az...
2: Igen.
1: Na, okay. Na, ki a töltelem Lost Frequencies, a legújabb, leave it all, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknak, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is.
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltam, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj, de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásait nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerülhettem az adásba. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, David. Hello, hello.
2: Szia, szia.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nálunk a szám címe Live It All. Alejo, pukika, mi nincs be?

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Van a túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Haló, haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, itt szeretnék egy Hurt számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon,
1: igen?
2: Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és egy szuper jó bulit töltöttünk.
1: Ott volt a kollégák Barán Attila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál a dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, fölívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szed össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a Bárány. Az, arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. És lett volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű.
1: Van. Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia. Hello. Hello. Érkezik nálunk Hurts, és ott van mellette Pepper Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, lányok, fiúk, nem sokára vége a kívánság, nem még egyszer kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de?
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod.

0: Uki Kaner Fire, jó lesz?
1: Tökéletes.
0: Jó, tökéletes. És kinek szeretnéd
1: küldeni? Már csavarom itt a hangerőt.
0: Nagyon helyes. És kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát minden betegnek.
0: Na.
1: Gyógyuljunk meg.
0: Így van, így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
1: Én is köszönöm. Szia, sziasztok.
0: Ciao, ciao. Érkezik a karácsony dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok.
2: Én pedig Garner.
0: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
0: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkó shit!
5: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és
6: Bárány Attilával.
7: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! A héten már harmadszor a rádió stúdiójában, a lejátszók mögött a diszkósítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkósít!
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk!
9: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyedemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
7: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágere, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor. Swish Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, itt van Hanvai Pidzs és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Sized egyszerűen fantasztikus volt. Sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stateley-nek és a padavánoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Tömék, Florenceok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matasdi János Vecsésről. Istenétes az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnapon vissza vagyok húzódva, tehát nyugodtan gyere! Hogy...
1: Zenei híre!
2: Igen!
1: Jövök, itt van! Egy vadonatúj dal érkezik, Bissenssel verzió, az új,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Honvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen szabin leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night long-ba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát ez kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten, hogy lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek.
2: Hétfőn még talán bejövök.
1: Hétfőn még bejövök.
0: Hétfőn még bejövök,
1: és amit kell, azt föl kell venni, azt föl kell venni. Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ Junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Most pedig megyünk tovább az Alan R-rel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkosítben. Persze, Biszenselben.

0: információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkosittel is.
2: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni?
2: Bármennyit.
0: Mindjárt becsinálok. Oké, okay. Akkor menjünk tovább. Jön
2: ne szorítsd!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színű diszkos itt a rádió. Én azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterség és intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet, mert az okos, és nem maradna meg benne. Az meg volna benne.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerről, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lett ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisban tudnak élni.
2: Most felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatáshoz rád!
0: Az egy hosszú,
3: nagyon szóval. A mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom
1: micsoda. Igen, te szimbiózisban felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
0: Nagyon sok, nagyon
3: most felzárkózom, gyerekek, jön a Binks, hallottam egyébként, illetve láttam először, te ezt egy zenei hír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác. Aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb biztonsabb mixel. Tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ma este először, tehát dalpremiér.

0: egy csak igazi mai sláger megy. DJ Junior Bárántól és jó magam Hampai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Maupi száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki. Ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked. Tökre örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ez a Maupi, kifejezetten örülök.
1: Ez első a Beatporton, a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Jó, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon, megtalálhatjátok, kint vannak, az Instagramon mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok.

0: Ákosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: bukásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a Third Is Mine Radio Show.

0: Ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani, köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-nek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Don't Wanna Go Home egy újabb tökéletes rádiós dance-sláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Hallottok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban, Lost Frequencies és a Livitol a World Is My Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatal ember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine Hugel-től is, David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban, itt a Rádió 1-en a Bird is My Radio Show-ban.

0: zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmex kezem munkája dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Suncastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Suncastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: rezidens DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a Mosfilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic. Itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushin-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Elnézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki vadi új dalt készített. Ez a hír, amit már is indítok tőle a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Erika jön, viszont nagyon fontos, ezen a héten is itt a lehetőség gyűjteni még majd kulcsokat a rádió ettől a konténerhez, mert az egyik kulcs nyitja, és akinél ott a kulcs,

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága, Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta We Are The People-t Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival. Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy, Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: You shot me so damn dumb, yeah, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós itt a Bad Ace is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenki!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, meg tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán, a Bibi Rexával, G. Bolville, egy nagy kedvenc, a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Agni címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá már sokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben, Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köszönjük pedig Alex Forren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Forren és a Fewer Dream itt a Rádió 1.